0: En ze krijgen ook nog bonusmateriaal.
1: Márciusban
2: minden hétvége
1: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok.
2: Legszívelmetesebb pillanatok.
3: Mert ez a hétvége
1: fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
2: Kivásárolj jobban.
1: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
2: Coop, önhöz a legközelebb.
1: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
4: Nou is er in de tijd wel wat fout gegaan, want die zender had natuurlijk van de aardbodem verwijderd moeten worden. Die had vernield moeten worden, die had, nou, er had iets mee moeten gebeuren waardoor die er niet meer zou zijn.